0: Kaktus. Kaktus, Kaktus. Kak, kak, kak, kaktus. Kak, kak, kak, kaktus. Kaktus. Kak, kak, kak, kaktus. Kak, kaktus. Kak, kak, kak, kak, kaktus. Drums, please.
1: Einfach gut Fritze.